0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

What's your bullshit?

like a DJ. So listen, party people.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepecsú

voltál, de te vadultál, vele tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: már úgy sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

órák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 20-a, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Ma van az államalapítás ünnepe Magyarországon. Újabb állattartó telepen jelent meg a Sertéspestis Baranyában. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-a van Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, amikor az államalapításra és első Szent István királyra emlékezünk. Ma Pécsett és számos baranyai településen tartanak meg emlékezéseket, családi programokat az ünnep alkalmából. Budapesten tisztavatás, légiparádé, este pedig tűzijáték és fényjáték várja az ünneplőket. A mai nap piros betűs ünnep, az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a patikák pedig ügyeleti rend szerint működnek. Változhat a buszok, vonatok menetrendje, ezért ha utazik, indulás előtt tájékozódjon a menetrendről. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából a katasztrófavédelem több munkatársa is elismerést vehetett át kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek között van Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranyai Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője is, akinek kiemelkedő szolgálati tevékenységéért a belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott. Az elismerést kedden adták át. Három premierrel és a korábbi évek sikeres produkcióival vág neki az új évadnak a Pécsi Bóbita Bábszínház. A Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint augusztus 29-én a Szamárfül Fesztiválon lesz látható elsőként a Bőgős fia meg az Ördög című új előadás. Majd szeptember végén a Csizmás Kandúr, áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című új produkciót mutatják be. Az új évadról részletesen a Bóbita Bábszínház hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A hosszú hétvége után növényvédelmi munkákat végez a Biokom Pécsett. A társaság közleménye szerint hétfőtől jövő csütörtökig a vadgesztenyefák kezelését végzik el az aknázó molyok rajzása miatt. A permetezésekre szokás szerint az éjszakai órákban kerül sor a kijelölt városrészekben. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt. A tervezett permetezési menetrend napra és utcára lebontva a Biokom honlapján érhető el. Az iskolakezdés zavartalan megkezdése érdekében a Tükebusz ZRT szeptemberre szóló valamennyi összvonalas típusú bérletét már jövő héttől elfogadják a pécsi helyi járatú buszokon. A társaság tájékoztatása szerint a szeptemberi bérletek augusztus 24-től lesznek használhatóak az utazásra, az augusztusi bérletek pedig szeptember 5-én éjfélig érvényesek. Megújult Pécsett a Tüzér utcai felüljáró északi oldali felhajtósávja és a két híd közötti útszakasz összesen 320 méter hosszon, mindezt a Biokom saját beruházásban végezte el. A felhajtósávban 550 négyzetméteren, a két híd között pedig 1500 négyzetméteren kopóréteget cseréltek a szakemberek, illetve egyes elhasználódott pályaszakaszokon a kötőréteget is javították. A munkák során több mint 300 tonna aszfaltot építettek be a két helyszínen. Augusztus elején a hosszanti burkolati jeleket is megfestették, illetve utoljára a gyalogos átkelőhely burkolati jelek festése is megtörtént. A forgalmas útvonal más szakaszain, például a tűzoltó állomás előtt kisebb burkolatjavításokkal folytatódik a munka, még az iskola kezdés előtt. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égetlen 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskokból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspestis. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Szerdán reggel megnyílt Mohács új parkolóháza. Az egykori kenyérgyár helyén felépült létesítményt mindenki díjmentesen használhatja. A Mohács 500 program keretében megvalósult parkolóházban 86 személyautó és 7 motorkerékpár számára biztosított a parkolás. Az épületben lift segíti a szintek közötti közlekedést. A parkolóházban szeptember folyamán az elektromos autó töltőket is üzembe helyezik majd. Szerdától újra látogatható a Márévára. A Magyaregregy közelében a Mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg. Köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt baleset veszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb 2 tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. Karbantartási munkákat végeznek jövő héten a komlói fűtőerőmű Bemutcai telephelyén. A munkákat a tervek szerint augusztus 26-án szerdán reggel 8 és délután 4 óra között végzik el. Erre az időre a telephelyet teljes körűen feszültségmentesítik. A karbantartás ideje alatt a városban a használati melegvíz ellátásban kiesés várható, és a fűtőerőmű személyes és telefonos ügyfélszolgálata sem lesz elérhető. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvizelvezető rendszert, a Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl-Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlaburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország területén. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a riasztás vasárnap éjfélig marad érvényben, miután a következő napokban visszatér a kánikula. A felmelegedés megterhelő a szervezet számára, főleg a gyerekeknél, időseknél, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél, ezért fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, és a legjobb zenéket ezen a napon is hozom, mert hogy Magyarország államalapításának van az ünnepe a mai napon, ezáltal egy hosszú hétvége is kezdetét veszi, úgyhogy minden info érkezik hamarosan, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Krisztina Aguilera-val indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Augusztus 20-a van, csütörtök, a magyar államalapítás ünnepe. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon nyitotta meg kapuit 1953-ban Budapesten a Népstadion, ami később ugye Puskás Ferenc stadion lett, és most már Puskás Aréna áll a helyén, mert hogy az egykori Népstadiont lebontották, és egyébként ma tartják a debreceni virágkarnevált is. Hamarosan jövök majd a reggel témáival, mert hogy a mai napon is lesznek, természetesen egy kicsit a nemzeti ünneppel fogunk foglalkozni, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Ricky Martin és Mely a közöse, a Private Emotion, a folytatás pedig Nelly. Ez a Hot in Here most itt a Besten. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Private Emotion, Ricky Martin és Mely a közös, és szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos államalapítása első Szent István emlékére, és a legjobb zenék mellett természetesen a mai reggel is témákkal fog telni, méghozzá körbejárjuk egy kicsit ezt az ünnepséget, jön a Magyarország tortája, és természetesen a cukormentes változata is majd 7 óra után, 8 óra után ellátogatunk a Magyar Ízek utcájába, és 9 óra után pedig a sportrovatba egy mai napon megrendezésre kerülő Európa Liga meccsről fogunk beszélni, de csak azért, mert a Ferencváros szerepel ebben, és nem akárki ellen, a Trabzonspor ellen, ahova most igazolt a Liverpoolból Mohamed Salah, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, csak egy kicsi szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk az ébredést és a napindítást Martin Solveiggel. Jön a Rocking Music majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe. Visszatér a kánikula, 36 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, amikor az államalapításra és első Szent István királyra emlékezünk. Ma Pécsett és számos baranyai településen tartanak meg emlékezéseket, családi programokat az ünnep alkalmából. Budapesten tisztavatás, légiparádé, este pedig tűzijáték és fényjáték várja az ünneplőket. A mai nap piros betűs ünnep, az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a patikák pedig ügyeleti rend szerint működnek. Változhat a buszok, vonatok menetrendje, ezért ha utazik, indulás előtt tájékozódjon a menetrendről. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából a katasztrófavédelem több munkatársa is elismerést vehetett át kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek között van Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranyai Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője is, akinek kiemelkedő szolgálati tevékenységéért a belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott. Az elismerést kedden adták át. Három premierrel és a korábbi évek sikeres produkcióival vág neki az új évadnak a Pécsi Bóbita Bábszínház. A Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint augusztus 29-én a Szamárfül Fesztiválon lesz látható elsőként a Bőgős fia meg az Ördög című új előadás, majd szeptember végén a Csizmás Kandúr, áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című új produkciót mutatják be. Az új évadról részletesen a Bóbita Bábszínház hivatalos oldalán lehet tájékozódni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, kezdetét veszi a hosszú hétvége, és természetesen a Magyarország állami ünnepe is a mai napon van, úgyhogy ennek kapcsán a következő órában foglalkozunk Magyarország tortájával és annak cukormentes változatával is, mert hogy ezt is meg azt is megválasztják, méghozzá az ünnephez kapcsolódóan, és a mai napon kelür először tálcára, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ebből az órából van még hátra egy kicsi, úgyhogy rádiózzunk együtt, hamarosan jövök többi részlettel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Magyarország tortája kerül majd terítékre így a reggeli mellé, ugyanis a mai naptól lehet majd ezt megkóstolni, például a Magyar Ízek utcájába, de minden apró kis részletet hozok, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Velem tart majd, 7 óra után Mau Csáó is, a Bongo Bonga jön majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb telepen jelent meg az afrikai sertéspest és baranyában. Napközben akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égett le 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert, a Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlaburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Magyarország tortájával fogunk foglalkozni, mert hogy megválasztották, és a mai naptól lehet megkóstolni. Augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Hozok erről minden részletet, mert hogy egyébként Magyarország nemzeti ünnepe van, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A Black Eyed Peas-szel indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, mint minden évben, idén is, augusztus 20-ára megválasztották Magyarország tortáját, és egy ideje a cukormentes változatát is. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagjai a Hungarikumnak számító rögöstúró és a tejföl voltak, amelyek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája a bíbor fehér nevet kapta, az alkotók megvédték a tavalyi győztes címüket, a gyulai kézműves cukrászda szakemberei készítették el. Az ízvilága pedig erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mausz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetétele. A cukormentes győztes pedig a Szilva Fácska nevet kapta, amelyet a balatongyöröki Promedán kávéház szakemberei készítettek el. Az ízvilága a gyerekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza, van benne Szilva, diós, roppanós tejcsokoládé és frissességet adó zöld tea. És hogy hol kóstolhatjuk meg? Hát a mai napon augusztus 20-ától a Várkert bazárnál megrendezett Magyar Ízek utcájában, valamint ország szerte közel 500 cukrászdában lehet megkóstolni. A legjobb zenékkel pedig most jövök, még a reggeli mellé, a tortázást még kicsit félretesszük, és itt lesz velem az All For One, az Ice Ferrell, na meg Sean Paul és a Get Busy. Szép reggelt! Shake.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stars, a Simply Red-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen az ébredést és a napindítást így augusztus 20-án is folytatjuk a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet, friss hírek, infók, aztán itt lesz velem például Alicia Keys és a No One.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megnyílt Mohács új parkolóháza. Ismét látogatható a Márévár Magyaregregy mellett. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdán reggel megnyílt Mohács új parkolóháza. Az egykori kenyérgyár helyén felépült létesítményt mindenki díjmentesen használhatja. A Mohács 500 program keretében megvalósult parkolóházban 86 személyautó és 7 motorkerékpár számára biztosított a parkolás. Az épületben lift segíti a szintek közötti közlekedést. A parkolóházban szeptember folyamán az elektromos autó töltőket is üzembe helyezik majd. Szerdától újra látogatható a Márévára. A Magyaregregy közelében a mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg, köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt balesetveszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb ketten tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. A hosszú hétvégén változik a parkolási rend Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint augusztus 20-a és 23-a között díjmentes lesz a parkolás a fizetős övezetekben, így ezeken a napokon nem kell jegyet váltani. A díjmentes övezetbe a hosszú hétvége napjain is kizárólag engedéllyel lehet behajtani és ott várakozni. A Biokom és a Pécsi Köztemető ügyfélszolgálata a 4 napos hétvégén egyaránt zárva tart, a temető pedig minden nap reggel 6 és este 8 órak között látogatható.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, el is a kiszébresztett minket a No One-nal. Szép reggelt, augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, Magyarország nemzeti ünnepe van az államalapításról, az államalapító első Szent István király emlékére. Egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1953-ban megnyitotta kapuit a Népstadion itt Budapesten, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, és azóta lebontották, és a helyén a Puskás Aréna áll, és a debreceni virágkarnevált is a mai napon rendezik meg. A legjobb zenékkel pedig jövök. Ebbe az órában van még pici hátra, mielőtt rátérnénk majd a 8 órára, de hogy mi lesz a témánk, azt még egy kicsit fedje majd homály, hamarosan elárulom majd az óra végén, de azt viszont mondom, hogy Britney még biztos, hogy hozza a Gimme More-t, na meg most szól a Kelemen kabátban dala, ez a Nem Tudom.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk abba a Rizek utcájába, ahol meg lehet kóstolni Magyarország tortáját is, de egy kicsit jobban körbejárjuk, hogy mi is van ott pontosan, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fugees csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Ready or Not-tal majd 8 óra után. Ready or not, oh, here I go.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb telepen jelent meg az afrikai sertéspest és baranyában. Napközben akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Megújult Pécsett a Tüzér utcai felüljáró északi oldali felhajtósávja és a két híd közötti útszakasz összesen 320 méter hosszon. Mindezt a Biocom saját beruházásban végezte el. A felhajtósávban 550 négyzetméteren, a két híd között pedig 1500 négyzetméteren kopóréteget cseréltek a szakemberek, illetve egyes elhasználódott pályaszakaszokon a kötőréteget is javították. A munkák során több mint 300 tonna aszfaltot építettek be a két helyszínen. Augusztus elején a hosszanti burkolati jeleket is megfestették, illetve utoljára a gyalogos átkelőhely burkolati jelek festése is megtörtént. A forgalmas útvonal más szakaszain, például a tűzoltó állomás előtt kisebb burkolatjavításokkal folytatódik a munka, még az iskola kezdés előtt. A hosszú hétvége után növényvédelmi munkákat végez a Biocom Pécsett. A társaság közleménye szerint hétfőtől jövő csütörtökig a vadgesztenyefák kezelését végzik el az aknázó molyok rajzása miatt. A permetezésekre szokás szerint az éjszakai órákban kerül sor a kijelölt városrészekben. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt. A tervezett permetezési menetrend napra és utcára lebontva a Biocom honlapján érhető el. A hatos számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítást ünnepeljük, és bejárjuk ebben az órában a Magyar Ízek utcáját, mert hogy ez minden évben ilyenkor kerül megrendezésre. No, meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, George Michael-lel indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék irány a Magyar Ízek utcája. A Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja idén is augusztus 20-án kerül megrendezésre, azaz a mai napon, kapcsolódva a nemzeti ünnephez, a Várkert bazár és környékén. A Dunaparti forgatagban a hagyományos kulináris élményeket kulturális és családi programok, valamint koncertek egészítik ki. A látogatók megismerhetik a magyar ételkultúrát, és különböző tájegységek jellegzetes fogásait is megkóstolhatják. A helyszínen kézműves finomságokat is kipróbálhatunk, közöttük sajtokat, húsféléket, pékárukat, lekvárokat, mézeket és borokat. A rendezvény kiemelkedő fénypontjaként itt debütál Magyarország tortája, amelyet augusztus 20-án és 21-én hagyományos, illetve cukormentes változatban is kipróbálhatunk. Továbbá a hivatalos Szent István napi kenyér is itt kerül először terítékre. Tehát ez mind a mai napon a Várkert bazárban, tőlem pedig a legjobb zenék jönnek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fugees a Ready or Not-tal, na meg Seal a folytatásban, az Amazing-el itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rihanna és a Pond Replay. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van csütörtök, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Magyarország nemzeti ünnepe van, az államalapítást ünnepeljük méghozzá első Szent István király emlékére. 1953-ban, augusztus 20-án megnyitja kapuit a Népstadion, amit később Puskás Ferenc stadionra kereszteltek át, és azóta lebontottak, és a Puskás aréna áll most a helyén, és a mai napon kerül megrendezésre Debrecenben a Virágkarnevál is. Egyébként 60 évvel ezelőtt volt az első, hogyha jól tudom, de az 57. alkalom, amikor ezt a karnevált megtartják. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Show Kingston és a Beautiful Girls.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe. Visszatér a kánikula, 36 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, amikor az államalapításra és első Szent István királyra emlékezünk. Ma Pécsett és számos baranyai településen tartanak meg emlékezéseket, családi programokat az ünnep alkalmából. Budapesten tisztavatás, légiparádé, este pedig tűzijáték és fényjáték várja az ünneplőket. A mai nap piros betűs ünnep, az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a patikák pedig ügyeleti rend szerint működnek. Változhat a buszok, vonatok menetrendje, ezért ha utazik, indulás előtt tájékozódjon a menetrendről. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából a katasztrófavédelem több munkatársa is elismerést vehetett át kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek között van Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranyai Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője is, akinek kiemelkedő szolgálati tevékenységéért a belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott. Az elismerést kedden adták át. Három premierrel és a korábbi évek sikeres produkcióival vág neki az új évadnak a Pécsi Bóbita Bábszínház. A Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint augusztus 29-én a Szamárfül Fesztiválon lesz látható elsőként a Bőgős fia meg az Ördög című új előadás, majd szeptember végén a Csizmás Kandúr, áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című új produkciót mutatják be. Az új évadról részletesen a Bóbita Bábszínház hivatalos oldalán lehet tájékozódni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli-délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: ünnepen, és hát egy olyan csapat ellen játszanak, ahol megasztár lett leigazolva nem olyan rég, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom még egészen az óra végéig. Segivel megyünk tovább a folytatásba, szól a Bombastic.
1: Mr. Bombastic, we are the Bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és a Ferencváros házatájékára megyünk, akik egyébként a mai napon Törökországban vannak, mert hogy folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, ahol most a Trabzonspor ellen lépnek pályára, ahova nemrég leigazolták a Liverpool egykori megasztárját, Mo Salah-t, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fateless Insomniája majd biztos, hogy dübörök 9 óra után. I can't get no sleep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb telepen jelent meg az afrikai sertéspest és baranyában. Napközben akár 36 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égett le 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A Patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert, a Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlabburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A hatos számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sportrovat augusztus 20-án sem marad el, és ennek apropója pedig az, hogy a mai napon folytatódik az Európa Liga selejtező sorozat a Ferencváros számára. Méghozzá Törökországban szerepelnek majd a Trabzonspor ellen, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faithless Insomniája, a kezdés pedig a Down with the Trumpet C.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, nemzeti ünnep, ide vagy oda, de a mai napon sem maradunk futball nélkül, méghozzá Ferencvárosnak köszönhetően, akik az Európa Liga selejtező sorozatnak az utolsó fordulóját kezdik meg, méghozzá Törökországban szereplő Trabzonspor ellen lépnek pályára, ott a törököknél, és hát az érdekessége az ennek a meccsnek, hogy most igazolt oda ehhez a csapathoz a Liverpool egykori sztárja Mo Salah, aki szintén pályára lép, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, kíváncsian várjuk, hogy a Ferencvárosnak sikerül-e maga alá gyűrni a Trabzonsport, mert hogyha igen, akkor Mohamed Salah igazolása teljesen fölösleges volt a török élvonalban szereplő Trabzonspornak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és zenél nekünk majd a Soklet Puma, az Always and Forever-t hozza a csapat, na meg Coolio, ugyanis most ő jön a Too Hot-tal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

Best of them, a legjobb zenék, a Hanson tesók repítettek minket vissza a 90-es évekbe. Ez volt az M-Bab. Szép reggelt kívánok mindenkinek, még egy kicsit folytatom az ébredést és a napindítást, például majd a Take That-tel, jön majd a Babe tőlük, a folytatás pedig Christina Milian-é. Ez a When You Look At Me, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig. A következő órába garantálja majd a jó hangulatot például Tupac és a California Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megnyílt Mohács új parkolóháza. Ismét látogatható a Márévár Magyaregregy mellett. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerdán reggel megnyílt Mohács új parkolóháza. Az egykori kenyérgyár helyén felépült létesítményt mindenki díjmentesen használhatja. A Mohács 500 program keretében megvalósult parkolóházban 86 személyautó és 7 motorkerékpár számára biztosított a parkolás. Az épületben lift segíti a szintek közötti közlekedést. A parkolóházban szeptember folyamán az elektromos autótöltőket is üzembe helyezik majd. Szerdától újra látogatható a Márévára. A Magyaregregy közelében a Mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg, köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt balesetveszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb 2 tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. A hosszú hétvégén változik a parkolási rend Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint augusztus 20-a és 23-a között díjmentes lesz a parkolás a fizetős övezetekben, így ezeken a napokon nem kell jegyet váltani. A díjmentes övezetbe a hosszú hétvége napjain is kizárólag engedéllyel lehet behajtani és ott várakozni. A Biocom és a Pécsi Köztemető ügyfélszolgálata a 4 napos hétvégén egyaránt zárva tart, a temető pedig minden nap reggel 6 és este 8 órak között látogatható.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Visszatér a kánikula, mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint az ország nagy részén sok napsütés várható. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, komolyabb csapadék viszont nem érkezik. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 36 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen ezen a napon is hozom a legjobb zenéket egészen délig. A hosszú hétvége feelingjét megindítja nálunk Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közöse. Ez a Give It To Me. Szép napot!
0: Best FM,

Best of FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és az ember, maradj, szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, és az államalapítást ünnepeljük, méghozzá az államalapító első Szent István király emlékére. És hát hosszú hétvége kezdődik ezzel a nappal, úgyhogy mindenkinek indul a szabadság idézőjelesen, már aki egyébként megteheti, de hát nagyon sokan vannak így, úgyhogy rengetegen közlekednek az ország útjain, kitartást kívánok, és természetesen hozom mindenkinek a legjobb zenéket, legyen szó munkáról, autóban ülésről, házi munkáról, lazulásról, mindenki jól fogja magát érezni, méghozzá majd az Ace of Base-nek köszönhetően érkeznek majd a Cruel Summer-rel, a folytatás pedig Tupac-é, ez a California Love most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet csapat, az Ace of Base. Szép napot kívánok mindenkinek. Tökre elfelejtettem mondani azt, hogy augusztus 20-án egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetjük. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként egy tök érdekes dolog, hogy 1953-ban augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az egykori Népstadion, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, azóta lebontották, és most már a Puskás Aréna áll a helyén, úgyhogy ez is az államalapítás ünnepén történt meg a múltban, a legjobb zenéket pedig most hozom majd a jövőben, méghozzá egy rövid szünet, és Pinkkel megyünk tovább, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demi 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig mai közös utazásunk utolsó órája jön majd el, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket ugyanígy, méghozzá velem tart majd például James Morrison's a You Give Me Something-gal érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit-szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felvonták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A Kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forcsófer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséggel is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Második világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit-szigetnél. A tűzszerészek egy sérő gyújtó szerkezetű szovjet aknavető gránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, a húfő és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
1: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hosszú hétvége első napja, augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak ebben az órában, de a legjobb zenékkel természetesen egészen délig. Itt lesz velem a Black Machine, a How G-vel, de jön majd az Atomic Kitten is, a Madison Avenue is majd hoz egy dalt, a kezdés pedig a Sugababes-é.
0: Best FM, a

de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

Ezt a fem a legjobb zenék. Dübörög a hosszú hétvége, szép napot mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapító első Szent István emlékére, mert hogy a mai napon alapította meg Magyar Királyságot. Aztán egyébként a születésnaposok között Sipos Péter van és Demi Lovato, a névnaposok pedig az Istvánok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig, ahogy mondtam, hozom egészen délig, nem fogunk unatkozni, például most a 90-es évek felejthetetlen slágerével fogunk visszarepülni a múltba. A Backstreet Boys jön, és a We Have Got It Going On itt a Westre. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine Howgy-je, ennek köszönhetően a 90-es évek egyik funky buliába repülhettünk vissza. Egészen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket, itt lesz velem például az Envug és a My Lovin, na meg Beyoncé és az If I Were a Boy is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A Work után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, úgyhogy mixben szólnak majd a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt, idáig visszhalt a Compact Discóval búcsúzom. Nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
2: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Légiparádéval és fényshóval ünnepel az ország, jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A Budai Várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Városligetben katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légiparádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket, és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és szép augusztus 20-át. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában én leszek itt önökkel, és hozom a legjobb zenéket, így a hosszú hétvége első napján is. Úgyhogy na nézzük, nyissuk ki a fülünket, és engedjük be a Margaret Island dalát, jön az éjszaka, előtte még a Maroon 5 indítja az órát. Jön a Makes Me Wonder!
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát remélem, hogy jól indul ez a hosszú hétvége, és hogy a mai nap is, és hogy lesz valami isteni program, amivel töltik ezt a hétvégét, de ha csak otthon lazítanának, szerintem az is teljesen rendben van. Hamarosan itt a nyár vége, van mit kipihennünk, és van mire rápihennünk, legalábbis szerintem, úgyhogy kapcsolódjunk ki együtt a mai délutánon remek zenékkel. George Michael és Mary J. Blige érkezik hamarosan, de itt lesz Akon is a Lollival, én pedig egész délután, úgyhogy indítom az Akvát. Jön a Barbie Girl!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a délutánján is nagyon-nagyon sokan ültek autóba, utaznak ide-oda a programokra és az augusztus 20-ai események miatt. Nagyon sok lezárás is van, főként itt Budapesten, de egyébként szinte mindenhol, úgyhogy jövök folyamatosan az információkkal, illetve ha önök is látnak, tapasztalnak valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, akár ha sokan például a Balatonra mennek le így a hosszú hétvégére, akkor az M7-esről is jöhetnek az információk. 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak vagy írjanak, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Ha pedig valamilyen jó kis programajánlatuk van, természetesen azt is várom, hát ha a többieknek is tudok egy kis kedvet csinálni a hosszú hétvégére. Jöhet ez is, jöhet az is, és jöhetnek a legjobb zenék a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és az Apu Vedd Meg. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy elröpent egy óra a délutánból, és már egy óránál tartunk. A hírek után jön Madonna. És zenél majd Heinz Gábor Biga is Jankával.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma zárva van a boltok többsége. A mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra. Maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metró KL 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt is után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így augusztus 20-a délutánján is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis 50 Cent, vagy egy kis Salt and Pepper, imádom mindkettőt. Jön a Let's Talk About Sex utóbbitól. Madonna pedig nyitja az órát, jön az American Pie, én pedig csodás hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Élvezzék!
0: Best FM!

Veszte fel a legjobb zenék, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány augusztus 22-én szombaton országos véradó napot tart, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét azt is jelenti, hogy kevesebben adnak vért, hiszen sokan elutaznak ilyenkor, vagy tényleg nagyon sok dolguk van. A kórházakban azonban az ünnepek alatt is folyamatos a betegellátás, mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, folyamatos pótlásuk elengedhetetlen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a véradók ezekben a napokban is segítsenek. Úgyhogy augusztus 22-én, vagyis most szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra, de indulás előtt érdemes tájékozódni az adott intézet pontos nyitvatartásáról. Egyébként a helyszínekről, pontos nyitvatartásról, időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon találnak részletes tájékoztatást, de a bestfmbudapest.hu oldalon is találnak információkat. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. És mindig ezt szoktam mondani most már így többszöri véradóként, hogy nekünk néhány perc maximum kellemetlenség az életünkből, másoknak viszont az életet jelentheti, sőt, több embernek is tudunk így segíteni, úgyhogy aki teheti, tényleg mindenképpen gondoljon erre és szánjon akár egy órát a hétvégéjéből. A nevükben is köszönöm, szóval minden információ az ovs.hu-n vagy a bestfmbudapest.hu oldalán is találnak linkeket. Zenéket pedig itt találnak, úgyhogy Mika Grace Kelly-ével megyek is tovább, de előtte Olive, You Are Not Alone, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék, az 52-es főúton Fülöpszeles és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak hétköznapokon. A fél útpálya le van zárva, úgyhogy azért emiatt ilyenkor is torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt a hosszú hétvégén is azért fennakadásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Back to Black, szerelembomba. Hát ezt a dalt és ezt a szöveget gyanítom, hogy mindenki legalább holnap estig énekelni fogja, úgyhogy szívesen pár másodperc, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, utána érkezik a Westlife és az Uptown Girl. És a Hooligans és az eljátszott gyémánt is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is felejthetetlen slágerek, így augusztus 20-án is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mindjárt hozom a Simply Red dalát, jön a Fairground, itt lesz majd Nelly Furtado is, sőt, CJ Lewis is a Sweets for My Sweet dalával. A Westlife pedig egy Billy Joel feldolgozással indít, itt az Uptown Girl. Szép hosszú hétvégét mindenkinek!
0: Best FM,

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a van, a mai este folyamán több helyen is lesz tűzijáték az országban, úgyhogy megint csak felhívom mindenki figyelmét, hogy legyenek óvatosak kisállatokkal, nagyállatokkal, illetve aki tudja, hogy mondjuk a kutyája, macskája fél a tűzijátéktól, a durrogástól, a puffogástól, mindenképpen biztosítson neki egy zárt helyet, ahonnan nem tud kiszökni, nem tud magában kárt tenni. A legjobb, hogyha tényleg olyan helyet találunk, ahol kevésbé érzékeli a hangokat, garázs vagy a lakásban bekapcsolt TV, rádió elnyomja egy picit talán a beszűrődő durranások hangját. Azt mondják egyébként szakértők, hogyha mondjuk bent van velünk az állat, és elkezdjük nagyon nyugtatgatni, akkor sem teszünk túl jót, hanem inkább próbáljunk természetesen és higgadtan viselkedni, hogy a kutya ne azt érzékelje, például ha mondjuk kutyáról van szó, hogy mi is őt próbáljuk nyugtatni, és mi is idegesek vagyunk, hanem próbáljunk tényleg természetesen viselkedni. Ha mondjuk esetleg szeret bent labdázgatni, akkor próbáljuk azzal elvonni a figyelmét, egyszerűen legyünk vele, hogyha nem tudunk mást tenni. Mindenféleképpen a csipjében lévő információkat frissítsük, ha ne adj Isten tényleg arra kerülne a sor, hogy mondjuk a kutya elszökik, megszökik, akkor tudják azonosítani. Egyébként most már országszerte több mint 300 töltőállomáson van csipolvasó, úgyhogy talán ezzel már egy kicsit beljebb vagyunk, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem lenne lehetőségű kutyusoknak például elszökni. Ha van egyébként bárkinek még bármi tipje, 0620-55-55-155, ide írja meg, vagy itt hívjon fel, én tényleg várom az infokat, és szívesen továbbadom a többieknek. Úgyhogy szép délutánt kívánok Whitney Houston dalával, Step by Step a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma többfelé korlátozások vannak az utakon az országban, úgyhogy figyeljenek például 16 órától 23 óráig, mert a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalma eléggé korlátozott. Lezárják a várhatóan 17 órától ma este fél 11-ig a Margit hidat, aztán este 19 órától, úgy nagyjából 10 óráig, 4-11-ig az Erzsébet hidet is lezárják, és az ünnepség idején korlátozhatják a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még információja másról tud, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en.

0: Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, vagy másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Bárki megtekinteti a hétvégén a Pécsi Nemzeti Színház egy előadását. Folytatódik a Kánikula holnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A hosszú hétvégén bárki megnézheti a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Augusztus 23-án vasárnap este 8 órakor a Köztévé M5-ös csatornája tűzi műsorra Erkel Ferenc Bánk Bán című operáját a Pécsi Nemzeti Színház társulatának előadásában. A felvétel egy korábbi időpontban készült Pécsett. Az előadást Fejes Szabolcs rendezte, a karmester Kocsár Balázs volt. A produkcióban a színház művészei mellett a Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei is közreműködtek. Mentorok jelentkezését várja a Tanítsunk Magyarországért program. A Pécsi Tudományegyetem várja azon hallgatóinak jelentkezését, akik szívesen segítenének általános iskolás diákok tanulásában, pályaválasztásában és élmény szerzésében. A mentorok munkájukért ösztöndíjat kapnak, emellett hasznos tapasztalatokat szereznek a munka világában is. A vállalkozó kedvű hallgatók augusztus 28-ától egy hónapon át vehetik fel a kurzust. A részletekről a PTE hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égetlen 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A Patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. Elkészült a női kosárlabda NB1 alapszakaszának sorsolása. A címvédő NK Universitas Pécs szeptember 26-án idegenben a Szekszárd otthonában kezdi meg az idényt. Egy héttel később, október 3-án játssza a csapat az első hazai mérkőzését, a vendég a Vasas Akadémia együttese lesz. Az alapszakasz 4. fordulójában a Pécs szabadnapos lesz. A teljes menetrend elérhető a csapat weboldalán. A meccsek időpontjai a csapatok egyeztetését követően válnak majd véglegessé.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is. Emiatt a hatos útvároson átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint visszatért a kánikula, és néhány napig marad is. Pénteken a napsütést gyakran zavarják majd felhők, gomoly és fátyol felhők egyaránt megjelenhetnek az égen. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, jelentős mennyiségű csapadék azonban úgy tűnik, hogy továbbra sem érkezik. A délnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Reggel 22, napközben 36 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Anni, köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok, augusztus 20-a van, és a mai nappal bizony-bizony elstartolt a hosszú hétvége. 4 nap töménypihenés. A mikrofonnál este hatig H. Horváth László, ez pedig már a Back to Basics, a Best FM.
2: 101.7 Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó hosszú hétvégét kívánok. Komlón is megemlékeznek az államalapításról, ezekben a percekben indul a Szeniol Örömtánc a 48-as téren, majd pedig fellép a Csillagmazsor egy csoport, a Fonti Five tánc műhely, a New Generation tánc csoport, és Ribizni Bohóc is. És hogy mi vár ránk a folytatásban a hosszú hétvégén időjárás tekintetében, hamarosan beszámolok erről, és addig is játszom a dalokat. Velünk lesz a Bermuda és a London, a Hősöktől szóla játszunk, ez pedig a 90-es klasszikus, itt a Soul to Soul és a Get Alive, a Best of Us.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, kiadták a narancssárga figyelmeztetést a forróság miatt. Pécset 36-37 fok van. Holnap reggel 22, napközben szintén 36-37 fokra számíthatunk, viszont délutántól megnövekszik a felhőzet, és jönnek a záporok, zivatarok. Körülbelül 2-4 mm-t mondanak a szakemberek, de jég sem kizárt. Szombaton hidegfront érkezik, reggel 20, napközben maximum 30 fokkal és feltámad a szél. A vasárnap napos lesz, 33 fokkal, míg a következő hét 32 fokkal nyit. A hét közepe csapadékosabb lesz, kicsit hűvösebb, és ott 27-28 fokot méretünk, viszont a következő hétvége megint hozza a naposabb 30-34 fokot. Az időjárás híre után hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz a C-Block 90-es klasszikusa, Time is Ticking Away, előtte játszik a Gramofon edzi, Why Don't You?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hey, hey. Let's talk about time.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Zajlik a hosszú hétvége, 4 teljes nap pihenés, ráadásul ingyenes a parkolás Pécset, viszont a rendőrök dolgoznak, úgyhogy bármikor és bárhol felbukkanhat a Trafipax, hogyha megvan, akkor megírhatja nekem a számom 30-as 889 107-es. Folytatódik a zenei maraton Junior Jack Balával.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen folytatódik a lazítás a francia Star DJ-vel, Bob Sinclairrel, Love Generation. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttek.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn érkezik az emelt iskolakezdési támogatás a jogosultakhoz. 36 fokot is mérhetünk pénteken. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100 000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50 000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik. Azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64 125 forint, az egyszülős családokhoz, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz és a többi jogosulthoz, írja az MTI. A juttatás második részlete novemberben érkezik majd utalvány formájában. Szúnyoglárva írtó szert osztanak a lakosság számára ingyenesen Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint egy család legfeljebb 5 ampullára jogosult lakcímkártya bemutatása mellett a készlet erejéig. A lárvaírtó szert augusztus 27-én délután 5 és 6 óra között lehet átvenni a Szent Ágotai János Kutatóközpontban az Ifjúság útján. A részletekről bővebben a Biokom honlapján lehet tájékozódni. Az iskolakezdés zavartalan megkezdése érdekében a Tükebusz ZRT szeptemberre szóló valamennyi összvonalas típusú bérletét már jövő héttől elfogadják a pécsi helyi járatú buszokon. A társaság tájékoztatása szerint a szeptemberi bérletek augusztus 24-től lesznek használhatóak az utazásra, az augusztusi bérletek pedig szeptember 5-én éjfélig érvényesek. Újabb baranyai állatállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nébik tájékoztatása szerint Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban igazolták a vírus megjelenését. Az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása megkezdődött. Változott a Carbonex Komló kerete. Az NB1 B-re készülő férfi kézilabda csapat azt közölte, Borsos Tamás távozik az együttesből, miután a Plertől ajánlatot kapott és az NB1-ben szeretné folytatni pályafutását. Érkező játékos is van, a Gyöngyös és a Balatonfüred korábbi balátlövője Határ Péter csatlakozott a kerethez. A klub továbbra is igyekszik erősíteni játékos keretét, visszatérő saját nevelésű és újonnan leigazolt fiatal kézilabdázókkal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is, emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint visszatért a kánikula, és néhány napig marad is. Pénteken a napsütést gyakran zavarják majd felhők, gomoly és fátyol felhők egyaránt megjelenhetnek az égen. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, jelentős mennyiségű csapadék azonban úgy tűnik, hogy továbbra sem érkezik. A délnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik, reggel 22, napközben 36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a csütörtök délután, augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. Hamarosan beszámolok a pécsi programokról, előtte viszont játszom a dalokat, méghozzá megállás, megszakítás mentesen. A franciákkal kezdünk, itt van Pop Sinclair és a Love Generation.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Augusztus 20-a van az államalapítás ünnepe, úgyhogy nézzük a pécsi városi programokat. A Kovász Fesztivál a püspökségi helyszíneken egészen délután 5 óráig tart, fellép többek között a Szélkiáltó Együttes, a Kámfor Zenés Bábszínház, lesz zengedező gyermekkoncert, illetve a kicsiket várja kézműves foglalkozás, íjászat, állatcsimogató, de még habparti is. Az ünnepi műsor 5 órakor kezdődik a Rózsakertben, majd 6 órakor ünnepi szentmisével zárul a pécsi Székesegyházban. Ezek tehát a pécsi programok, érdemes látogatni a helyszínre. Én pedig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. A sztárok közül jön majd Sompol Sasával, itt lesz a tankcsapda, ez pedig az IMF.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ma indult a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, ahol lesz majd Kinder Disco DJ Kovács Tomival, fitness bemutató, bűvés show, hastánc bemutató, mell és has szépségverseny is. Fellép majd többek között a Váradi Roma Café, Radics Gigi, Rostás Szabika, Farkasázi Réka és a Tinta Nyúl, a Kerozin Erős és Piggy Boy, Lengyel Johanna, Jude Law, az UFO, a Cosmix, a Republic, Kökény Dani, Kuki, és ott lesz még Pixa is. A folytatásban hamarosan tovább szólnak az alak, hiszen nálunk nincsen megállás sem megszakítás, adom majd a feldolgozást a svédektől. Érkezik az Alcazar és a This is the World We Live In, előtte Kohanskiro énekel, minden kis bánatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van.
5: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
0: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan Kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gosztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan Kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információs jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Augusztus 20-a van az államalapítás nemzeti ünnepe, nézők a névnaposokat, midőn meglepő módon ma az istvánok ünnepelnek. Születésnaposok: 74 éves Gidófalvi Attila, Máté Péter díjas zenész, billentyűs, a Kártagó együttes tagja. 59 éves Sipos Péter énekes parodista, az Irigy-Hónagymirigy vezetője, és 34 éves Demi Lovato, amerikai színésznő, de főként énekesnő. A folytatásban hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, délután 5 órakor, előtt a jetlag érkezik, ez már a te meg én, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Justin Timberlake tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, nem is csoda, hogy bekerült a Mickey Mouse klubba. Eltelt pár év és jött az NSYNC, amelyet követett a szóló karrier, ennek egyik égköve a Senorita, hamarosan meg is hallgatjuk, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécsett, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtől autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Bárki megtekinteti a hétvégén a Pécsi Nemzeti Színház egy előadását. Folytatódik a Kánikula holnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A hosszú hétvégén bárki megnézheti a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Augusztus 23-án, vasárnap este 8 órakor a Köztévé M5-ös csatornája tűzi műsorra Erkel Ferenc Bánk Bán című operáját a Pécsi Nemzeti Színház társulatának előadásában. A felvétel egy korábbi időpontban készült Pécsett. Az előadást Fejes Szabolcs rendezte, a karmester Kocsár Balázs volt. A produkcióban a színház művészei mellett a Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei is közreműködtek. Mentorok jelentkezését várja a Tanítsunk Magyarországért program. A Pécsi Tudományegyetem várja azon hallgatóinak jelentkezését, akik szívesen segítenének általános iskolás diákok tanulásában, pályaválasztásában és élmény szerzésében. A mentorok munkájukért ösztöndíjat kapnak, emellett hasznos tapasztalatokat szereznek a munka világában is. A vállalkozó kedvű hallgatók augusztus 28-ától egy hónapon át vehetik fel a kurzust, a részletekről a PTE hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Természetes úton regenerálódik az a több mint 3 hektáros erdőterület Pécs nyugati mecsekaljai városrészében, amely emberi gondatlanság miatt égetlen 4 éve augusztusban, közölte a Mecsekerdő ZRT. A Patacsi városrészben az erdőfelújítás során a szakemberek a károsodott fákat tűre vágták, így az életben maradt gyökérzetből és tuskokból új hajtások fejlődhettek. Ennek eredményeként az egykor leégett területet mára egyre összefüggőbb, fiatal növényzet borítja. A szakemberek csemetes számlálást is végeztek, így kiderült, nincs szükség csemeték ültetésére a területen. Elkészült a női kosárlabda NB1 alapszakaszának sorsolása. A címvédő NK Universitas Pécs szeptember 26-án idegenben a Szekszárd otthonában kezdi meg az idényt. Egy héttel később, október 3-án játssza a csapat az első hazai mérkőzését, a vendég a Vasas Akadémia együttese lesz. Az alapszakasz 4. fordulójában a Pécs szabadnapos lesz. A teljes menetrend elérhető a csapat weboldalán. A meccsek időpontjai a csapatok egyeztetését követően válnak majd véglegessé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Közműfejlesztési munkák zajlanak Pécsett több helyszínen is, emiatt a 6-os út városon átvezető szakaszán több helyszínen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. Betonburkolatot cserélnek a hónap végéig a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Tartanak az ivóvíz hálózati munkák a hónap végéig, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát is lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint visszatért a kánikula, és néhány napig marad is. Pénteken a napsütést gyakran zavarják majd felhők, gomoly és fátyol felhők egyaránt megjelenhetnek az égen. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, jelentős mennyiségű csapadék azonban úgy tűnik, hogy továbbra sem érkezik. A délnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik. Reggel 22, napközben 36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hírek, információk legközelebb pontosan egy óra múlva itt a Besten, Anivelet találkozunk holnap 3-kor. További kellemes hosszú hétvégét a mikrofonnál, Horváth László. Indítom az újabb zenei maratont, jön majd a 90-es évekből a Heavy Duty and the Boys, előtte zenél vagy éppen énekel Justin Timberlake, Señorita.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap is folytatódik a kánikula, reggel 22, napközben megint 36-37 fokat méretünk. A szombat szeles lesz nagyjából 30 fokkal, vasárnap sok-sok napsütés érkezik 33-34 fokkal, míg a jövő hét elején jellemzően 30-32 fokat méretünk, ám a hét közepén beszakadnak a számok egészen 26-28 fokra. Az időjárási idej után rövidesen hallható lesz a Shake Dan és az At Night, énekel Wolf Kati, előtte viszont szól a 90-es klasszikus 95-ből, itt van a Michael Jackson és kisúga Janet Jackson, ez már a Scream a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Beszélgető partnerem dr. Vitális Ágnes rendőrőrnagy, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának fő előadója. Témánk a nyári veszélyek.
1: Megérkezett a nyár, sőt már jócskán benne is vagyunk, mindenki ilyenkor elindul nyaralni. Ezért először egy kicsit beszélnék a vízparti vakációk veszélyeiről. Ugye mindenki szeret elmenni vízpartra, Balatonra, tengerhez fürdeni, hajózni akár. Itt nagyon fontos, hogy ne történjenek tragédiák. A nyár folyamán azért már előfordult egy-kettő, nem szeretnénk, hogyha ez továbbiakban is gyűrűzne tovább. Tehát nagyon fontos az, hogy például fürdőzni csak a kijelölt helyeken lehet mindenhol, tehát a folyóvizekben is, a tavakban is. Ezt nagyon fontos betartani. És a másik dolog, ami ilyenkor probléma szokott lenni, hogy akik ugrálni szeretnek a vízbe. Sok tragédia történt már a teljes ugrás során, amikor nem volt elég mély a víz, tehát erre is nagyon kell figyelni. Ebből sajnos nagyon sok tragédia adódik. Hogyha valaki hajóval, csónakkal közlekedik, akkor nagyon fontos a vízi közlekedés szabályainak a betartása, a vízi jártassági engedély is fontos hozzá, hogyha ez előírja a jogszabály. Ezzel sem érdemes játszani. Aztán, ami nagyon fontos, és ilyenkor sajnos előfordulnak problémák, a gyerekeknek a felügyelete a fürdőzés során. Tudjuk jól, hogy volt már idén is tragédia, ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekekre kellőképpen odafigyeljenek, akik nem biztosan úszó gyerekek és kicsi gyerekek, ott legyen mindig karúszó vagy úszógumi a gyereken. És nagyon fontos, amit kevesen tudnak, és a gyerekeknél szokott probléma lenni, hogy nem ismerik fel nagyon sok esetben, hogyha valaki füldöklik. Hiszen az elképzelések, meg a filmben ábrázoltaknak éppen ellentmondó módon, aki fuldoklik, az nem kalimpál, nem kiabál, nem próbál segítséget, vagy nem is tud segítséget kérni, és előfordult már, hogy néhány méterre a felnőttekből fulladt meg úgy gyerek, hogy nem vette észre senki. Ennek az az oka, hogy a fuldoklás során a gyerekek gyakorlatilag, és a felnőttek is egyébként, már nincs annyi erejük, hogy segítséget kérjenek, próbálják fenntartani a fejüket, a szájukat a víz fölé, de egyébként nem tudnak már olyan módon mozogni, hogy észrevegyék őket. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, és a gyerekekre meg különösen. Aztán ugye a kánikulában történő utazás, ami ilyenkor azért majdnem mindenkinél előfordul, nagyon fontos az, hogyha hosszú útra indulunk autóval, akkor annak megfelelő műszaki állapota legyen, ez alapvető természetesen. Aztán fontos az, hogy maga a vezető is vezetésre képes állapotban legyen, tehát ne legyen esetleg másnapos, ne legyen fáradt, tartson pihenőket, tehát érdemes hosszabb út során néhány óránként megállni, pihenőt tartani, felfrissülni. Nagyon fontos, hogy legyen folyadék víz az autóban. Sok helyen nem lehet megállni bárhol is és vásárolni vizet, ezért nagyon fontos, hogy az autóban ezt tartsunk. Főleg, hogyha gyerek is van velünk, és aztán ugye a gyerekekkel kapcsolatban, amit nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy használjuk a gyerekbiztonsági rendszereket, tehát megfelelő, jól rögzített gyerekülés legyen az autóban, ami megfelel a jogszabálynak és a gyerekek méretének. Nagyon fontos, hiszen tudjuk jól, hogy milyen tragédiák következhetnek be, hogyha a gyerekek nincsenek kellően bekötve. Az a baj, hogy nagyon sokszor a szülők ezt nem megfelelő módon teszik, vagy elmulasztják, vagy úgy gondolják, hogy ha csak rövid útra indulnak, akkor ők maguk sem kötik be magukat, és előfordul sajnálatos módon, hogy a gyermeket sem, vagy nem megfelelő módon használják a gyerekülést. Erre nagyon oda kell figyelni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei Balaton már is folytatódik, ezúttal Berkes Olivér dalával, Szóla volt, ami volt.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan tetőzik a hőség, lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búvár egységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már, a Fidesz frakció megalakulásakor jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása,

0: lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kuljangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
2: Best FM, a legjobb zenék.

András, aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

check this out. Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Hi-ya!

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetők az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Fő Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok mennek a Karmelitába tűzi játékot nézni. Önállóságot kapnak az iskolaigazgatók. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Karmelita kolostorból nézheti meg a ma esti műsort 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fiatalok kíséróikkel és nevelőikkel tekinthetik meg a tűzijátékot, a drónsót és a fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig továbbra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai-magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai-magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Azt hogy lehet, hogy te ebből a Pussycat Dolls témából kimaradtál? Ezt a hangyával, a Slim Fittel, ezt még az Effivel is átrágtuk.
3: Elképzelhető, lehet, hogy azért hagyták ki engem, hogy már háromszor átrágtátok, lehet, még a Millerimével is ugyan
2: már. Pedig te véleményed, és abszolút kíváncsi vagyok. Long story short, összefoglalom, hogyha valaki nem hallotta volna.
3: Köszönöm szépen.
2: A Pussycat Dolls amerikai turnéját egy az egybe eltörölték, mert hogy baromi kevés jegy fogyott. Tehát, hogy ilyen bántóan kevés.
3: Ami azért érdekes, lássuk.
2: Na hát ez az. Átjöttek Európába, hogy akkor majd itt azért ők turnéznak, és amikor még nem lehetett látni, hogy mi van, én akkor beszéltem, vagy akkor kérdeztem ugyanilyen adást, hogy csak tényleg a véleményed,
3: hogy vajon mi lesz.
2: Hogy igen, hogyha Amerikában egy azért inkább Amerikához köthető lányzenekar, itt most fogalmazunk sarkosan, megbukik, akkor vajon Európában mire számítunk? És hát jelenleg úgy néz ki, hogy Párizsban már van két teltházas koncertjük, Prágában teltház, azt hiszem Hollandiában szinte, tehát hogy úgy néz ki, hogy itt meg jó, megy.
3: A Pitbullra gondoltál volna, Sanyu?
2: Igen.
3: A saját szemünkkel láttuk, hogy a Puskást megtöltötte, és tényleg rottyom volt, és okay. Jön megint ősszel.
2: Jó, de a Pitbull azért még mindig ott van. Pitbull azért még mindig van. Csinál zenéket. A Pussycat Dolls most már évek óta nincs, ráadásul a Pussycat Dolls nem öten jönnek majd, hárman csak. Benne van Anikó Scherzinger, azért ő a legnagyobb húzónév.
3: Az biztos.
2: De akkor is a hárman jönnek egy egykoron ötfős lányzenekarból.
3: Na én például így nem mennék el. Én ezekre valahogy hát is vagyok. Én nem. Vagy az egész csapatot lássam, úgy, mint mondjuk régen a videoklipekben például, igen, ugye, nyilván ugye? Élőben nem láttam őket, és halljam az egész produkciót, mind az öt hölgyről, vagy úgy tartottuk, hogy melyik csapatról beszélünk éppen, de ez így nekem kevés.
2: Na mindegy, és én is ez volt a kérdésem, hogy szerintük majd mi lesz, és mind a hárman azt mondták, hogy ó, szerintük ez Európában ez tuti lesz. És tök igazuk van. Én teljesen azt hittem, hogy szerintem itt is kuka lesz a Pussycat Dolls, nekik lesz. Ja, azt már sem, hogy zárójelbe, előzenekar Lil Kim.
3: Ja, hát...
2: Ugye. Na, hát én meg...
3: Miattal is ott lehet, hogy elmennék.
2: Ugye? Nem, viszont a DJ Millernek voltam az előzenekar az előző 60 percben, úgyhogy most jön a fő attrakció. DJ Miller 7-8 közben
3: nyomkod a gombokat, Csanyi, én is ezt teszem. A legjobb.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Jól tippelem, ugye? Persze, hogy jól tippelem, mert már beszéltünk róla. Te ma nem fogsz tűzjátékot nézni.
2: Nem, szerintem nem, hanem innen már tűzök is tovább, és akár hiszed, akár nem, ez ma pont egy ilyen magánbuli lesz. Egy születésnap. Bizonyán.
1: Legalább egy hajón, hogy azért mégiscsak nézd a tűzjátékot?
2: Nem. Hát figyelj, szerintem ott lesz külön tűzjáték, mert azért ilyenkor elnézőbbek az emberek. Elvileg nem lehet háznál, de ez egy szolidnak semmiképpen nem nevezhető magán építményen belül lesz, illetve annak a kertjében, és hát tudod, de mindent szabad, amit nem tilos.
1: Itt Pesten vagy hol?
2: Igen, Pest megyében. Igen.
3: Ennyit
2: mondhatok, Sándor, igen, megígértem, hogy többet.
1: Is.
2: Ez nem, ez azért annál lazább, viszont mert mondom, ugye ott más volt a helyzet, amit ezt hagyjuk is, örülök, hogy túl vagyok rajta.
1: Ne bolygassuk a múltat.
2: Így van, köszönöm szépen, Sándor, kedves vagy, hogy ilyen diszkréten
1: fogalmazott. Jó, akkor máj tartunk, akkor gyorsan menjünk végig a hétvégén, mert hosszú hétvége, úgyhogy gondolom, te meg rottyon melóva.
2: Így van, pénteken utána, tehát a holnapi nap folyamán egy belvárosi borbár, aztán pedig irány Tiszafüred, és egy ilyen nagy nyárzáró rendezvényen leszek házigazda, műsorvezető és DJ is. Nagyon szerettem Tiszafüredet, imádom, nagyon jó a közeg. Aki még nem volt, és szereti a vízi programokat, a bringázást, stb., vagy csak gyönyörködni a tájban, mindenképpen nézze meg.

0: Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Figyelj, viszont így, hogy most Pest megyében vagy ma este, holnap divinózol. Beleférne egy extra?
2: Annyira éreztem, hogy megúsztam ezt a 20-ai magyar mixet, azért valami csavar azért lesz ebbe.
1: Kis ostor azért jár.
2: Abba az alagútba azért csak beszaladok valahogy másképp, de benne vagyok. Abban a csőbe azért beszaladtam.
1: Nem, most érted, és azt mondom, hogy már most is azért vidékre mennél, meg holnap pénzért, akkor légy.
2: Nem alszom itt, mert vár otthon a gyerek, tehát azért nekem ott is...
1: Hány dolgozni is pénzt még
2: mindenki. Így van, azért mondom, hogy tudod nagyon jó, hogy azért most már az italmos
1: dolgozom. Mannának a tűzijáték mennyire?
2: Figyelj, mivel még nem voltunk vele, és úgy gondoljuk, hogy még félne tőle, meg a tömegtől is, stb. Tehát tévében már látta, úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan 10 éves kor előtt én nem szeretném így tömegbe vinni. Aztán lehet, hogy én féltem túl, mert ott milyen egy lányos apuka, hát a széltől is óvom, amivel egyébként egyre inkább elege van, azt látom rajta, ez a jó, oké, tudod, ezek, amikor ilyen ez a legint, jó, oké, oké. Úgyhogy nem még várunk vele, ameddig ő nem harcolja ki magának.
3: Jó van, okay.
1: Te egyébként így a tűzijáték a...
2: Figyelj, nem villanyoz már annyira fel, ugye sokat láttam gyerekkoromban a háztetőről is, mert akkoriban még azért a tízemeletes vézanyám föl lehetett menni a tízemeletes.
1: És nálatok mi volt, gomba lehetett nyitni még, vagy a lenti bejárati kapunak a kulcsával?
2: A lenti bejárati kapu kulcsával, és ráadásul ott még a házmester volt annyira jó arc, hogy neki is volt két velünkkorú gyereke, és akkor mondta, hogy jó gyerekek, vigyázzunk egymásra, azért nyilván a szülők ügyeltek, persze, hogy nehogy baj legyen, soha nem esett le senki, és hát így pont, tehát így egyenesben rálátszunk a tűzijátékra.
1: Ugyanez. Kispestről végig,
2: legjobb.
3: Előre nézte
1: a szkálót.
3: Jó van.
1: Figyelj, nagyjából elmondom, mi lesz idén is. Kék, piros, zöld.
2: Elképesztő. Tényleg, RGB tűzijáték, te nem fekete fehér lesz. Ja. Meg ugye azért voltam élőben is apukámnak, ez volt a mániája egy időben, hogy gyerekek, tűzijáték, gyerünk, menjünk meg, elérte egy tövébe. És akkor, de aztán egy idő után ezt a tömeget hanyagoltuk, és akkor inkább a háztető volt.
1: Persze, elég neked az a tömeg, amikor ugyanennyien gyűlnek össze DJ Miller bulira, nem?
2: Hát nem beszélve egy vibe-os partiról, hagyja a világ, mi van ott?

0: találkozunk, nagyon nem is búcsúzom, akkor jó szülinapozás.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy szolidabb lesz, mint én azt így elképzelem, okay, amennyit lehet, oké.
0: Okay. Jó, és holnap ugyanígy. Holnap ugyanígy, köszi.
1: Rendben, köszi, hello, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országház.

0: van. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidám parkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mekkora a különbség a Get Down és a Get Down között, az a következő órában kiderül, nem csak egyetlen szó. A Get Down majd a Backstreet Boysnak köszönhetően érkezik, a Get Down pedig Paul Johnson hozzá, de majd csak Roger Sanchez után, mert hogy ez a 60 perc az Another Chance-el indul itt a Best-en, a legjobb zenék között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-ot is.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Come on.

Best FM a legjobb zenék. Leonardo da Vinci-től származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls vagy Melanie C-t sporti Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagy díjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Holnap után 22-én Ausztriában lehet majd őket látni együtt, hogy ki lesz kinek az előzenekara. Szerintem ez teljesen lényegtelen két ilyen formátumú és két ilyen nagyszerű előadónál, illetve zenekarnál. Örüljünk nekik, hogy egy színpadon lehet őket látni, hallani. A Stereo MC-s jön a Connected-del, a Kosin a hágyúval pedig már is indítja az órát.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Beszélem a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is.

tek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lő Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Best of a legjobb zenék, 7 év, 3 nagylemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Best of a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen népsorba is megtiszteltet. És szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt and Pepper. Jön a Regulate!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű

0: Hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rendszámot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani. Júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 18 éve annak, hogy Lady Gaga megjelentette első szólóalbumát, a The Fame címűt, és rajta található két kislemeznek, a Just Dance-nek, illetve a Poker Face-nek köszönhetően minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy azonnal világhír lett. Egy harmadik, a Paparazzi érkezik hamarosan itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék pár pillanat, és megidézzük az 1999-es nyarat. És az 1999-es nyári szabadtéri szórakozó helyek hangulatát, mert hogy bárhova mentünk azon a nyáron, a Negrocánféle Cadavez és Salome de Bahiától az Outro Lugar biztos, hogy legalább egyszer esténként felcsendült, de előtte itt van a The Lunis,

Best FM, a legjobb zenék, ami ma szerencsére elkerült minket, és nem zavarta meg a tűzi játékot, az holnap jön. Zápor, zivatar, de mellette azért lesz 36 fokos nappali maximum is. Well,

Best FM, a legjobb zenék, meg volt a 9 Madison Square Garden-beli koncert. Még egy picikét pihennek Bon Jovi-ék, de aztán 8 nap múlva jönnek Európába. Igaz, itt csak összesen 5 koncertet adnak, viszont abból 3 az angliai Wembley stadionban lesz. Have a nice day! Jön a Bon Jovi, itt a Best FM.

Best of FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatban David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény legelején, amikor a piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda Be Cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát vár, és itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, idén csak Japánban lépett fel Janet Jackson, sehol máshol. 5 koncertet adott ott júniusban. Brutális volt a setlist, 35-38 dal egyetlen koncert alatt, és hát ezt talán mondanom sem kell, hogy ez a most érkező dal is felcsendült, mint ahogy kivétel nélkül mindegyik turnéján felcsendült eddig. A Together Again után ez a második által a legtöbbet játszott dal a koncertjein. That's the way love goes, Janet Jackson érkezik itt a Best FM-en.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este.

Best FM, a legjobb zenék a mai az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozások nagy részének hamarosan vége szakadt, durván fél óra múlva, de azért van egy-két hely, ahol még holnap is arra kell számítani, hogy autóval nem nagyon lehet megközelíteni, de holnap utánra 22-ére már egy az egyben visszakapjuk.

Rest FM a legjobb zenék, no diggity, semmi kétség. Elérkeztünk a nap végére. Ennyi volt már a Night Shift, holnap péntek, és a Night Shift extrában a mai napot fogjuk majd reprodukálni, szóval akár csak ma, holnap is dance-szel fogunk indítani. 120 percen keresztül jön majd mellém DJ Miller. Most meg a Black Street jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.